0: Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.
1: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát éneklik Pataki Kálmán kabara énekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult kis elírás folytán Petes Ferenc.

0: Itt a Szabad Európa Rádió a 25-31-41 és 49 méteres rövid hullámon.
1: Az olyan levelek, amelyekre szabálytalanul ragasztották a bélyeget, időveszteséget okoznak a postának, és késve érkeznek rendeltetési helyükre. Azok a levelek, amelyeknek a felső jobb sarkába ragasztják a bélyeget, gépi felülbélyegzés után gyorsan jutnak a címzethez.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: A 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. Most híreket mondunk. Kétli Anna, Nagy Imre kormányának államminisztere New Yorkban tartózkodik. Hangoztatta, hogy azok a fiatal munkások és diákok, akik fegyvert fogtak a magyar szabadság védelmében, igazi hősök. Ők a magyar jövő reménysége. Minden vágyam az, folytatta Kétli Anna, hogy az ENSZ védelemben részesítse a magyar népügyét. A világtól elzárt Magyarországon több szabadságadó működik, amelyek jelentéseket közölnek az országban folyó harcokról. Az adók jelentéseiből megállapítható, hogy Budapest területén, főleg a 8. és a 9. kerületben elkeseredett harcok folynak. Dunapentele vidéke, valamint Pécs környéke, a Mecsek és Komló ugyancsak heves harcok színhelye.

0: mindent, ami villamosság és rádió egy kézből. Ha a minőséget nézi, beszerzési helye Vészi. Vészi, Irányi utca 13, Váci utca sarok. Minden ócska rádiónak Márkus.
1: Szakszerűen megjavítja Márkus.
2: Márkás rádió? Márkus rádió. Márkus rádió? Nagymező utca 8. Telefon.

0: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunowski kert csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunowski kertben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest Rákospalai palotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.
1: Perc alatt 42 különböző remek felvétel készül 36 forintért. Minden kockája tökéletesen nagyítható. Készíti a Magyar Divatcsarnok fotóosztálya. Rákóczi út 74.

után mulatni kell. Szép baba, egy-kettő gyere velem, éjszaka sokkal szebb a terelem. 10 után a kapu zárul, 10 után nyit a lokál. Alába szedjed, kis mulas

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D gramofon csatornáján.

0: Rádió Budapest 1 és a 45 méteres rövid hullámú adó. Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország főméltóságú kormányzója, szózatot intéz harcoló honvédeinkhez 1942. Honvéd karácsonyán.
1: Radio Luxembourg, le grand poste international. Here, Radio Luxembourg.

elmeszkélek, igazán komoly ügy, amiről beszélek, épp oly fontos, nékem is, mint néked, füledet, jól hegyed, hogy ezt megjegyed, szereted, takikám, a finom.

0: Fogonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenkit szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly.
1: Kapitkopán honvéd üzenem, Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
0: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek, jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindnyájatokat, viszontlátásra, Rudolf.
1: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

a bankban nincsen betétem, de mégsem látok sötéten, hiszen az élet szívem te véled nagyon szép. Minek nekem pénz rakásom, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell, mond szívem még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk kétüléses kis autót, s ha néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót.

hazát. A bankban nincsen betétem, de mégse látok setéten, hiszen az élet szívem bevélet nagyon szép. Minek nekem pénz rakásom, legyen csak egy kis lakásom, ahol mi ketten lakunk, mi kell manciben még. Egész nap otthon leszünk, és nem veszünk két üléses kis autót. S a néha számlát kapunk, fogjuk magunk, és bezárjuk az ajtót. A bankban nincsen betétem, de mégse látok setéten, hiszen az élet szívem tevé.

Egy politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták.

lemezt. Át hallik ordítva onnét a közfal vékony gerezt. Elűzi reggel az álmom, e

0: Hát merre tartsam a polett?
1: Kezében rózsaszál.
0: Kezében még mindig ott van a rózsaszál.
1: Szájom a csókra.
0: Az meg csókra áll.
1: Ez oly régen várjak a szép.
0: Na szép fiam is ott van.
1: Szóban is érdekel.
0: Azt, kis polett még meddig sétál. És Pierre még meddig vár. Érjen már véget a szép nyár. A partot lepje a sár. Csókolják meg végre egymást.

Kezdet fogott, Istenemre boldog vagyok. Te vagy szívemben a napsugár, a vérforraló kék egű nyár. Szívem neked adom, minden gondolatom, csak is a te parancs.

olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobog, hamar tüzet fogod, és

Olyan szerelmes vagyok veléd, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobó, hamar tüzet fogod, Istenem.

sok vagyok felég, hogy a szívem a vágytól elég. Olyan vadul dobok, hamar tüzet fogod, és

kérem megbocsát, már megyek tovább, még egy perc is elhagyom magát.

Ez az utolsó pohár, és aztán adjö. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Búcsú könnyekre most már, babám, nincs idő. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ez a sóhaj még szívemből tovaszál, aztán vége, és nem látlak soha már, soha már. Ez az utolsó pohár, és aztán bonsoir.

lámpa sol keresem az igazitét. Érzem, hogy megtalálom még az idét, kinek a szíve, lelke, mótás, kedve, csak az enyém.

a manci a kis pesti lány. Hófehér karján sok olcsó ékszer, na és ez a lány, és mindez kétszer, volt fényben is napsugár, ez manci a kis pesti lány. Ugye láttál már édes narancsot, ilyen ajka, ha csendül a tó, mintha csengeni halnál harangul, pedig csak szól, hello. Elsápadnak a rózsák a láttán, így gyönyörűség, ez nem valóság, kosztümbe öltözött nyár, ez manci.

0: Robert Egg. Kedves hallgatóink, a legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laci Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola.
1: Sosem lesz bosszúsága, ha fehér neműjét Dollinál veszi, vagy Dolli csinálja. Baros utca 102.

Reggel 6-kor éles hangon szól a vekker. Egy rendes ember már ilyenkor gyorsan felkel. Ajkamon kél halkszitok, 5 percet haszundítok, még a munkahelyről nem késhetek el. Egyszer csak megráznak, hogy 7 már az óra. Hát az a gyorsan felriadtam én e szóra, hogy behozzam az időt, a ruhát meg a cipőt, ugye menet közben úgy kapkodom fel. Hajrá, mondom, gyere most, fogd el azt a villamost, jön az ugrás bátor és merész. Megszólal a különsép, rendőrelvtárs fülöncsép, felugrásért 10 forintom kész. Hallod, de piroska, ne lép

az útestre, a zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted, befejed veszted, rendőr elvtárs figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. Pont mikor a nagy körút sarkára értem, pompás közlekedési matiné folyt éppen, emke előtt megállt a megafonos konferált, várjunk, míg üres lesz utca és a sín. Jó műsor volt, de én mégis átsiettem, hát épp az úttest közepén hallom ilyetten. A hangszóró bömbölget, az a kopasz gömböldet, tüstént állja meg, mert sárga volt a szín. Megszólal a külön síp, rendőr elvtárs külön csíp, barátságos mosoly a szemén. Vitázni nem lehetett, a tömeg kinevetett, szégyenkezve iszkolt a melén. Hallod, de piroska, ne lépj a

lépj az útestre, ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva, különben ijedted be fejed veszted, rendőr ismét figyelmezted, így jár, aki a tilosba jár. És egy sarkon, ahol nincsen jelző lámpa, én átszaladtam ott a rendnek fittyet hányva. Jaj, hol is volt a fejem, nem a kijelölt helyen, mert a mezelésre nem vigyáztam én. Rendőr elvtárs meg helyszínbírságolt érte, aztán a 12-es autóbuszhoz érve, jött egy írtó nagy iram, eredmény bokaficam, és a nadrág szakadt pont a közepén. Megszólal a külön síp, rendőr elvtárs külön csíp, te is így jársz, hogyha nem ügyelsz. Ficam ruha szakadás, munkáról lemaradás, mindez nincs, ha idejébe kelsz. Hallod, de piroska, ne lépj.

ha zöld a lámpa, mert ez a szabály. De hogyha sárga, mindig maradj állva. Különben baj lesz, Marci, jobbról taxi, balról hoci, teherkocsi, oldalt busz jön nagyvágtatva, motországult a hátadba, csörömpölve, csengve, zengve, két villamos robog szembe, 100 gépjármű jön egy tagba, megszédülsz a forgatagba, rendőreftás most már intett, 10 forint

beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a Mándor-fehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

aki arról suttog, hogy imád a mamához küldöm csak. Maga fesíd most, egész biztos, hogy hozzáad. A mamának oly jó szíve van, nem hiszem, hogy ellent mond, hiszen tudhatja,

Az többit halkan megsúgnám, a szívemben egy hely megürült, íme nyíltan megvallom, kicsikém azt én az ön számára fenntartom. Ajánlatomat most megtettem, s hogyha kitartana mellettem, sosem múlna el a jó kedvem.

Amici anche in magna

وتعنتم واستبديز وفد زنهيز إليا وسام براج سمم براج وكل

cerramos min techo da.

tele. Hagytott a régi babád, vagy tüstént mehet, kettői úgy sem lehet.

szívből nem szerethetsz más úgy, mint én, sok boldog órád lesz velem. Ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem!

Titokban imádlak, hol így enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én. Sok boldog órád lett velem, ó, higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

titokban imádlak, régóta már vágyódom utánad, a szívem vár. E percbe folyton azt kívánom, hogy csókon égjen számon. Titokban imádlak, ó légy enyém, szívből nem szerethet más úgy, mint én. Sok boldog órád lesz velem, ó higgy a szavamnak, jöjj kedvesem.

Let me

Brother, Inakli, Mrs. Reno, Mrs. Gajdoš, Mrs. Draški, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdoš. A 1940-es év új év.

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Hajdan végtelen karavánok szállították, királynők féltett kincse volt, arannyal, drágakővel mérték. A rossz emlékű közelmúltban csak a kiváltságos gazdagok vásárolhatták. Ma a fejlett kozmetikai ipar ezer csodáját minden dolgozónő olcsón beszerezheti, ápolhatja magát, sokáig megőrizheti fiatalságát, üdeségét, mert a magyar kozmetikai gyárak az árakat lényegesen leszállították.

0: magyar nap a leggyorsabb. Képekben és írásban azonnal közli a nap eseményeit.
1: Halló, halló, itt London. Magyar híreket adunk a londoni rádióból.

je m'en vais. Clopin, clopant, dans le soleil.

0: szabad nép az elnyomatásban is a magyar népért, a jó békéért harcolt. Szabad lett a magyar nép, és vele együtt a szabad nép. Azóta is törhetetlen erővel a demokráciáért harcol. Mindenről tudósít, tudósokról, művészekről, sportolókról, parasztok látogatásáról a gyárakban, munkások segítségéről a falvakban. Szabad nép növeli a dolgozó nép erejét. A dolgozó nép növeli a szabad nép erejét.
1: A rádió hosszú évekig a hazugság szerszáma volt. Parancsokat hajtott végre. Hazudott éjjel, hazudott nappal, hazudott minden hullámhosszon. Még a nyugat hazánk újjászületésének órájában sem bírta abba hagyni a hazugságot. De az a harc, mely az utcán kihúzta a nemzet szabadságát és függetlenségét, a rádió falai közt is fellángolt. Akik a hazugság kérdetői voltak, e perctől fogva nem munkatársai többé a magyar rádiónak, mely ezentúl jobban viselheti Kossuth és Petőfi nevét. Mi, akik itt állunk a mikrofon előtt, jó rét új emberek vagyunk ezen a helyen. A jövőben, a régi hullámhosszakon új hangokat fognak hallani.

tanulni ez mégse mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy nézd, hogy majd lenyel a két szeme, de jobban tenni, ha csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész, fél tőle látom a szemén. Ha kezdett nehéz, Tóni, hát is csak ő majd kezdett.

mi ez mégsem mehet tovább. Miért olyan gyáva, mint a nyúl? Szedje össze magát, Tóni, hogy soha se boldogul. Jaj, Tóni, csak ne legyen oly csacsi, nem vagyok égi látomás. Nem segít a bajon, Tóni, semmit a sóhajtozás. Úgy kér, úgy néz, hogy majd lenyel a két szemet, de jobban tenni, ha a csókból leckét venne. Ezért, Tóni, oly egyszerű az egész.

nehmen. Mert a jól ét az nem kényszer, nekem nem kell házi ségszer, a csorázó sem kell kétszer, sose voltam én úgy fönn. Havi 200 fix, csak ennyi az egész, havi 200 fix, csak boldogságunk kész, havi 200 pengő fixel, majd ember könnyen

10 év után, a férj már nem figyelmes. 10 év után, csak társaságban kedves. 10 év után, már nem veszi észre az új ruhád. 10 év után, már nem reszket vágytól, ha csókot ád. 10 év után, a férj egy morcos medve. 10 év után, már alszik 10-kor este.

minden férfi hős, lovak, amíg udvarol, s mint egy kandur úgy nyivákol ő. Ajka bácstól reszkető, mikor átkarol, ám de gyorsan múlik az idő. S 10 év után a férj már nem figyelmes,

0: szombaton meglátogatott a fürdője Siófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: Kiderült, hogy a leghasznosabb befektetés egy 5 forintos államsors jegy, mert 50 000 forintot nyerhet vele. Húzás március 7-én.

Már ismerem a legszebb szót, de csak így csendesen merem kimondani önmagamnak. Szeretlek. Elmondom százszor is egymás után, és mindig új hangja van a szónak, és mindig hallom. Akkor is a színházban, vagy emberek közt vagyok, ha egyedül megyek az utcán, és akkor is, ha alszom. Mintha a jó Isten a szívemre tette volna ezt a csöndes kis szót, mint valami tárgy, mint egy darab paras, mint valami furcsa kis ékszer. Csak az enyém, senki másé, enyém ez a szó, ezt nekem, csak nekem hordták össze a hangok és betűk. Ezt senki más meg nem értheti.

0: This is Switzerland calling. This is SBC, the Swiss Broadcasting Corporation.
1: Akárhogy is nézem, két nap van az égen.
2: Ki ez? Mi ez, hogy így ragyog? A nap egyedül én vagyok.
1: Napnál is fényesebb ő, pedig csak egy kis cipő. Megfejtjük mi a csodát, bizonkrémmel ápolják.
2: Bízzon a bizoncipőkrémben!

0: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
1: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
2: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja 13, 16, 19 és 41 méteres rövid hullámon.

Kedves vénteli volt, hogy nem szerettek így még senki más. Te már láttál fentről egy-két

hogy amit mondok, szívből érzem én, hogy az életben a legszebb vágyam arcod mosolyogni lát.

hogy letetszett, hogy mi, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egy deka hús, mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy letetszett fogyni, kegyeden nincs mit megfogni, no de nem csúf

det hogyl leteszed fogyni, hiszen összetetszik rogyni. Kegyeden nincs egy, de a hús mindegy, nekem így tetszik, oké. No de hogy leteszed?

puro puro.

0: Ha megunta a sercegést, kapcsoljon át másik adóra, de maradjon velünk itt a Rádió D-n.
1: Nótát cigánnyal húzatok, csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros Kávéháznál és a Lövöldetéren.

szegény magyar hazám. Énekli Mrs. Reha, Mrs. Gajdos, Mrs. Draski, Mrs. Nimenfra, Mrs. Jelenfi és Mr. Gajdos. A 1940-es év, új év.

0: Congratulations, you've picked this, the best of 12 channels, the Gramophone Radio.
1: Szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos, ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
2: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát, vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a vim előtt országszerte leveszi a süveget.

drágám, közelebb állt. Ha ma raddasz a cicipiti csókos szár, ugye érzed azon a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át. Ez az új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bájig és a szerelem ringadó. Mámorba táncba szédülünk, hisz úgy se szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás mindent vár, te is perdi, drágám, közelebb hár, ha maradd azt a cicipiti csókosszád.

Ában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este halkan finom jazzben ritcsa száll. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerni, drágám, közelebb áll, ha maradsz az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ne ritmusát, ahogy minden porcigát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa és a szerelembe ringató.

szép, most az életünk! Okay. Azt az icipiti csókosszát!

90 blocks.

Ördög, orom, csárda. Buda legszebb vadregényes helyén, az 59-es végállomásánál. Jó konyha, cigányzene, polgári árak.

tetere, zongorista, sápat és sovány. Egy kávéházban muzsikált egy ócska zongorán, meghódított ő minden lány. Hol van és úr van egyaránt? Mert volt egyszer egy zongorista, sápat érdekes, ki reggel ötig addalolt a hőt sose szeret, de ő felé becsúszta hangszerét, mert kérem hátra volt egy rám.